0: Monkey Gong! Affirmé!
1: Monkey Gong! Affirmé!
2: Monkey Gong! Monkey Gong!
1: Affirmé! Affirmé!